nipa kyerem anyum wɛnkamento nanso bɛto akyerɛ wo na so awurade agyeratoɔ ne bɛgyina mɛtie nyame.